atur dane uyakti ban-ban alus sake wanten jegetar suaran ieu.